0: Freirad, das Freie Radio Innsbruck, hört ihr auf folgenden Frequenzen. Im Großraum Innsbruck auf 105,9 MHz. Von Völs bis Telfs und am Seefelder Plateau auf 106,2 und von Hall bis Schwarz auf 89,6. Informationen zum Freien Radio Innsbruck, Freirad und zum aktuellen Programm findet ihr auf www.freirad.at.
1: Igen, így van, csak ez még nem biztos, hogy bizonyíték, közvetett bizonyítéknak talán alkalmazható, de ahhoz másokat is kell találni, hogy egyértelműen rá lehessen bizonyítani. Az összes szóba jöhető gyanúsítottra, hogy hát ti itt valami törvénytelenséget csináltatok. Köszönöm szépen, szervusz, viszont hallásra. Ezzel a Megbeszéljük mai adása véget ért. Készítésében közreműködött Zsidai Péter, Simon Erika és Studer Dániel. Bolgár Györgyöt hallották, viszont hallásra holnap, most pedig jön az Esti Gyors.
2: Esti Gyors, a hírek háttere.
3: Döntött a parlament.
4: Összehangolt támadást
5: indítottak. Időláncot
6: tiltakoztak. Korrupciós botrányba
7: keveredett. Az inflációs adatok szerint
3: felfüggesztették mentelmi jogát.
5: Közleményben tiltakoztak.
3: Több ezren tüntettek.
7: Aláírták a megállapodást.
2: Esti Gyors, a hírek háttere.
8: Hír, hogy az egészségügyi miniszter rendelkezett arról, kapcsolják ki a kórházi kamerák arcfelismerő funkcióját. Ami azt jelenti, hogy ezután nem tudja meg bárki, aki a kamerák másik oldalán szemlélődésre alkalmas jogosítvánnyal rendelkezik, hogy a főorvos vagy a segédápoló mikor lépett ki vagy be a kórház kapuján, kivel találkozott, piszkálta az orrát, netán elkésette pár percet. Utóbbiért nyilván joggal járhatott némi elnye-bennye, de nem a megfigyelőszervtől, nem a titkos rendőrségtől, nem valamelyik minisztérium magánbesúgó hálózatától, hanem az ebben illetékes munkaadótól. Akit persze sohasem lehetett megkérdezni arról, hogy mit szól ahhoz, őt magát és munkatársait folyamatosan megfigyelik valakik, akikről nem tudni kicsodák, mert nem tehette. Nem nyilatkozhatott soha. Az arcfelismerő kikapcsolásának nagy sikert aratott elrendelésével párhuzamosan hegedűs miniszter azt is elmondta, a sajtó munkatársai szabadabb rendszerint tudósíthatnak az egészségügyi intézményekből. Hogy ez mit jelent, majd azt meg fogjuk tapasztalni. Egyelőre abban lehetünk biztosak, hogy legalábbis annál szabadabban, mint egy rendőr irányítaná az egészségügyet. Nagyjából 40 évvel ezelőtti jól megtanult hatékony módszerekkel. Igaz, hogy akkoriban az arcfelismerő rendszerek a mainál technikailag jóval bonyolultabb módon valósultak meg, több besúgó, beépített ember és fényképezőgép kellett hozzá, de a lényeg ugyanaz volt. Egy klasszikus diktatúra minden egyes embert a gépezetet fenntartó láncszemként fog fel. És minthogy a gépezetet működtetni kell, darabonként, szebben fogalmazva, egyedenként figyeli is őket, nehogy valahol megszakadjon a láncolat. Gondoljunk csak egy biciklire, mennyi baj lehet abból, ha a szemek nem megfelelően működnek. Abszolút filmszínházról szóló korunkban felidézhetjük az A szolgálólány meséje című nagy sikerű Margaret Atwood regényt, illetve az abból készült filmsorozatot is, ahol a mindent és mindennél jobban megfigyelő hálózat viseli a szemek nevet. Szóval ez a szem most már kivétetik a közintézmények láncolatából. Egy lépéssel hátrább léphetünk az általános megfigyelés világszerte terjedő kínai gyakorlatilag.

0: Legújabb felmérése szerint az Unió valamennyi országa közül a magyarok a legreménykedőbbek. Az ilyesfajta statisztikákat eddig mi nem szoktuk vezetni. Összehasonlításul ősszel még 15%-kal kevesebb volt a reménykedők száma. Bízzunk abban, hogy bármely éberen megfigyelő szem megroppanása a 16 éves láncolatból közelebb visz ahhoz, hogy enyhítődjön a nemzeti Stockholm-szindróma. Csak a láncainkat veszíthetjük. A szerkesztő Vénad Gyöngyi, Józsa Márta vagyok. Kezdünk a hírek után.
1: Klubrádió. Tények,
2: vélemények.
1: A lényeg. A Klubrádió krónikája este.
3: 4:18. Jövő héten benyújthatják az alaptörvény módosítását, amely egyebek mellett 6 évben maximálná a vezető közjogi tisztviselők megbízatását. A vármegyék helyett újra megyék, főispánok helyett újra kormány megbízottak lesznek. A kormány augusztus 24-ig utalja az új 100.000 forintos iskolakezdési támogatás első 50.000 forintos részletét a rászoruló családoknak. Holnap pedig egy újabb hidegfront érkezik, szeles idő lesz, 27 és 32 fok közötti csúcshőmérséklettel. Jó estét kívánok, a hírszerkesztőt Kárpáti Ivánt hallják. Jövő héten benyújthatják az alaptörvény módosítását, amely egyebek mellett 6 évben maximálná a vezető közjogi tisztviselők megbízatását, közölte a miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón. Magyar Péter szerint a változtatás az alkotmánybírókat is érinteni, és a készülő csomagban szerepelhet az is, hogy a vármegyék helyett ismét megyéknek, a főispánok helyett pedig újra kormánybiztosoknak hívják majd ezeket a tisztségeket. Magyar Péter azt is mondta, a végleges szöveg még nem készült el, a kormány most dolgozza fel a szakmai és civil észrevételeket, miközben a Velencei Bizottsággal is egyeztettek az alkotmányozási folyamatról.
4: Sokan jelezték, szakmai szervezetek, de civilek is, hogy ugye arra tért át az Orbán kormány, hogy minden civilhez közel álló tisztviselő 12 évre került kinevezésre. Tehát változtatott a gyakorlaton, a korábbi gyakorlattal élesen szembe ment az Orbán kormány, és a 6 éves ciklusokat fölemelte 12 évre. Mi alapvetően abban hiszünk, hogy nem helyes ilyen hosszú időre kinevezésem alkotmánybírókat sem, nem tudom, nemzeti médiahatóság elnököt, sem más tisztségviselőket, hanem 6 év az a leghosszabb idő, ami belátható, és ami nem köti meg előre több mint egy évtizedre a következő kormányok és az ország kezét. Ezért az alkotmánybíróság kapcsán lesz egy olyan módosítási javaslatunk, hogy 6 évre lehet választani a jelenlegi 12 helyett az alkotmánybírókat. A jelenlegi rendszerben 12 év, és újra választhatóak lesznek egyszer. Tehát végül is, aki jó és aki megfelel a jogállami elvárásoknak, az nyilván újra fogja választani az éppen aktuális többség, de ne legyen az, hogy valakiket 12 évre, főleg ne bábokat bebetonoz egy hatalom.
3: Szóba került az is, hogy a kormány 100.000 forintos iskolakezdési támogatást ad 400.000 rászoruló gyereknek, erről már korábban posztolt egy videót a Facebookon a miniszterelnök.
5: Olyan már meglévő jogosultságokhoz kötöttük a támogatást, amelyeknél az állam már megállapította a rászorultságot. Ilyen a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény. Ez azt jelenti, hogy minden iskolás gyermek, aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, automatikusan jogosult lesz a 100.000 forintos támogatásra. Ezen felül jogosultak lesznek az iskola kezdési támogatásra az emelt összegű családi pótlékban részesülő tartósan beteg, súlyos fogyatékossággal élő gyermekek is. És jogosultak lesznek a sajátos nevelési igényű gyerekek, valamint a dobbantó programban és a műhelyiskolai képzésben résztvevő fiatalok is. Örömmel jelentem be továbbá, hogy minden olyan gyermek is megkapja a 100.000 forintos támogatást, akik egyszülős családban nevelkednek. Jogosultak lesznek továbbá az iskolakezdési támogatásra a gyermekvédelmi intézményben, vagy nevelőszülőknél nevelkedő gyermekek is. A támogatás összege gyermekenként összesen 100.000 forint. Az első részletet 50.000 forintot augusztus 24-ig utalja majd a Magyar Államkincstár, a második 50.000 forintot novemberben utalvány formájában kapják meg, amelyet továbbra is a gyermekek iskoláztatására lehet felhasználni.
3: Papp László debreceni polgármesternek személyesen és politikailag is felelőssége van azért, ami a városban zajlik. Ő volt az akkumulátorgyárak védőszentje, fogalmazott a kormányfő. Szerint a fideszes politikusnak tudomása volt az akkugyárak óriási szennyezéséről és a határérték túllépésekről.
4: A debreceni fideszes polgármester Papp László 12 éve vezeti ezt a csodálatos várost, és teljesen egyértelműen személyes és politikai felelősséget visel azért, ami a városban történik. úgy is mondhatnánk, hogy ő volt az akkumulátorgyárak védőszentje. Ott Debrecenben sokat tett azért, hogy azok a kínai és dél

0: gyáregységek oda kerüljenek óriási lakossági tiltakozás ellenére, hogy gyorsan megépülhessenek, nagyon sok állami támogatással átláthatatlan módon. Pontos tudomása volt az óriási szennyezésekről, amik ezekből a gyárakból jönnek. Pontosan tudomása volt évek óta azokról a határérték túllépésekről, amiről most elkezdett beszélni. Egyetlen egy lehetősége van, hogy távozik azonnal a hivatalából, egyébként a bukott alpolgármestereivel együtt.
1: Pap László korábban visszautasította a debreceni Tiszás országgyűlési képviselők Tárkányi Zsolt és Tompa Enikő lemondása felszólító közleményét, és azt állította, hogy a Tisza kormány így akarja elhárítani a felelősséget a debreceni üzemek biztonságos működéséért. A fideszes polgármester azt írta, a városban megvalósult ipari beruházások engedélyeit minden esetben a kormányhivatal adta ki. Nem az önkormányzat vagy a polgármester, ezért ezekért a döntésekért nem vállal politikai felelősséget, lemondani pedig nem fog. Tüntetést szervez Debrecenben közben a Mikepércsi Anyák Környezetért Egyesület, miután hónapok óta nem tisztázott pontosan, mi történt ebben a bizonyos Szemkorp gyárban. Kozma Évát hallják.
2: Most áll elő Pap László, hogy akkor menjen el innen ez a gyár. Tehát ez nekünk nem elfogadható. Ezért mi tüntetést szervezünk Debrecenben a régi városháza elé, és követeljük azt, hogy mindenki, aki ebben az ügyben felelős, a polgármester, alpolgármester, a hatóságok vezetői, vállalják a felelősséget ezért, hogy ez a gyár idejöhetett, itt működhetett, és ilyen durván szennyezhetett. Folyamatban van egyáltalán az, hogy újra méréseket végzünk itt a lakosság kútjaiból, mert sajnos a polgármester bejelentése után, amikor ő azt az ominózus betelt a pohár mondatot elmondta, ami a tüntetésünknek is a címe lesz, akkor sírva hívtak föl bennünket a környék lakói, hogy nem mernek inni a kútjukból, mert sajnos van olyan település része Debrecennek, ahol nincsen kiépítve a vezetékes víz, vagy ők esetleg onnan locsolnak, tehát megehetik a kertjükben termelt kis zöldségeiket.
1: A Greenpeace vegyi anyag szakértője azt mondta a Klubrádiónak, hogy átfogó tényfeltárásra van szükség annak kiderítésére, hogy pontosan mekkora területet érint a szennyezés, milyen mélységig jutott le, és veszélyeztetheti-e a környéken élők kutyait. Simon Gergelyt hallják.
3: Azt gondolom, hogy itt egy nagyon átfogó tényfeltárásra van szükség, hogy milyen területen van a szennyezés, milyen kiterjedésű, érintheti a környező lakosok kutyait is, illetve milyen mélységig terjed le. Mindenképp azt gondolom, hogy egy kármentesítésre van szükség, el kell távolítani a felszín alatti vízből a szennyezést. Tervezzük mi is, hogy esetleg, hogyha nem látjuk, hogy elég gyorsan és hatékonyan vizsgálódnának, akkor mi is fogunk esetleg vizsgálatokat végezni, de nagyon bízunk benne, hogy nem kell átvennünk újra, mint a korábbi években, hatóság szerepét, és nekünk vizsgálatokat végezni. De most úgymond megtette a hatóság a feladatát, hogy védje a szennyező cégtől a lakosságot és a környezetet. Nagyon fontos, hogy az álljon meg ez a történet, itt legyen egy alapos felmérés, és ezt kövesse egy kármentesítés, és biztosítsák, hogy se ez a cég, se más cég ne szennyeztesse el a vízbázisaikat.
1: Kikapcsolták a kórházi kamerák arcfelismerő funkcióját, jelentette be a területet vezető miniszter. Hegedűs Zsolt azt mondta, hogy mától csak a biztonsági és eseményfigyelési célokra használják ezeket. A független egészségügyi szakszervezet szerint a változtatásokkal javulhat a betegek ellátása, valamint az egészségügyi dolgozók munkakörülményein is segít. Sós Adriánát hallják.
4: Mi ennek örülünk, mert az elmúlt években folyamatosan szembesültünk azzal, hogy volt egy probléma, jelezték a kollégák a szakszervezetnek, mi nyilvánosságra is hoztuk azt, és az önök közreműködését is sokszor ebben igénybe tudtuk venni, de amikor arról volt szó, hogy akkor most valami konkrét ügyben egy ott dolgozó kolléga is erősítse ezt meg, vagy ennek a hitelességét ezáltal is javítsa, akkor senki nem mert vállalkozni. Viszont ez a szabályozás abból a szempontból is szerintem fontos, hogy egy kicsit a határokat is kijelöli. Tehát, hogy nagyon fontos, hogy ami elhangzik akár a sajtóban, akár a közösségi média szintjén, az tényszerű legyen, bizonyítható legyen. Tehát az ilyen dolgoknak napvilágra kell kerülni a betegellátás érdekében, a dolgozók érdekében. Tehát mi nagyon támogatjuk ezt, hogy erre a transzparenciára a jövőben lehetőség lesz.
1: Újabb hidegfront hatására hónap sokfelé maradt szeles az idő, az északnyugati északi szelet élénklökések is kísérletik, egy-egy zivatar előfordulhat, 27 és 32 fok között alakul majd a hőmérséklet. Hírekkel legközelebb 19 órakor jövünk itt a Klubrádióban, folytatódik az Esti Gyors, jó
5: lényeget hallották.
6: Esti Gyors, a hírek háttere.
5: Döntött a parlament.
7: Összehangolt támadást
8: törvényjavaslatot nyújtottak be.
9: Korrupciós botrányba
10: keveredett. Az inflációs adatok szerint
5: felfüggesztették mentelmi jogát.
8: Közleményben tiltakoztak.
9: Több ezren tüntettek.
10: Aláírták a megállapodást.
6: Esti Gyors, a hírek háttere.
11: Beszélünk ma arról, hogyan alakíthat át a közbeszerzések rendszere úgy, hogy ne a túlárazás legyen a lényegük. Például, hogy ne 100 év alatt térüljön meg egy útberuházás, és hogy hogyan tudja majd mindezt ellenőrizni a megújuló médiarendszer. Szó lesz arról is, hogy miért maradhat szabadlábon a TEK volt vezetője az aranykonvoj ügy után, miért tűnnek el egyre gyorsabban a háziorvosok, és beszélünk az Ukrajnát ért újabb orosz csapásról is. Kezdünk!
6: Esti Gyors, a hírek háttere.
11: Ma reggel, amikor olvastam, hogy a kormány módosítja a közbeszerzésekről szóló törvényt vagy törvényeket, hogy a verseny ne csak színjáték és a túlárazás ne pedig alkalmi hiba legyen, hanem a rendszer lényege, akkor azt gondoltam, hogy nem tudom, hogy mit olvasok, hiszen arra gondoltam, hogy papíron legalábbis, a gyakorlatot tudjuk és ismerjük, de papíron legalábbis nem adott erre lehetőséget az a korábbi törvény. Bíró Ferenc, az integritás hatóság elnöke van velem, jó estét kívánok! Mit szól ehhez? Tehát, hogy eddig papíron sem volt biztosítva az, hogy a közbeszerzések lehetőleg arányosak és korrektek legyenek?
12: Hát az integritás hatóság most június 30-ával adta ki a 2025. évre vonatkozó éves elemző jelentését. Ebben elég hosszasan taglaljuk a különböző rendszer szintű problémákat, a tulajdonosi szemlélet hiányától elkezdve, a jogszabályok meg nem felelésén keresztül, tulajdonképpen egészen addig, hogy milyen szinten, milyen mélyen kell strukturálisan átalakítani a közbeszerzési rendszert, az ahhoz kapcsolódó ellenőrző rendszert, az ahhoz kapcsolódó jogszabályi környezetet.
11: Ez egy több mint 300 oldalas jelentés. Azt, hogy a rendszerhiba volt benne, hogy a törvények voltak rossz, vagy pedig a törvények alkalmazása volt rossz, ezt ki lehet olvasni ebből a tanulmányból?
12: Természetesen. Igazából a magyar közbeszerzési rendszer az egy EU jogkonform rendszer, lehetett volna jól üzemeltetni, még akkor is, hogyha nagyon nehéz lett volna jól üzemeltetni, és nagyon kellett volna akarni, de lehetett volna jól üzemeltetni. Azt láttuk, hogy azért az elmúlt években erre akarat sem nagyon volt, hogy ténylegesen jól üzemeltessék. A legnagyobb állami beszerzések egy része egyszerűen nem volt látható a nyilvánosság számára. Nem jelentek meg nyilvános közbeszerzési felületen, alapvető nyilvánosságra vonatkozó jogszabályi előírásokat sértettek, kormányzati kommunikációs piac szinte teljesen bezárult, az állami szervek reklámra, médiatervezésre, rendezvényekre lényegében csak a Nemzeti Kommunikációs Hivatalon keresztül szerződhettek. Feltártunk olyan kockázatokat, amelyek összesen 3700 milliárd forintnyi közpénzt érintettek. De a jelenlévő magas piaci koncentráció az elmúlt évben egy növekvő trendet is mutatott, úgyhogy igen, az integritás hatóság azt gondolja, hogy mindenképpen üdvös a közbeszerzési rendszernek az átalakítása.
11: Az integritás hatóságnak ugye elsősorban az a dolga, hogy a brüsszeli pénzek elszámoltatása, vagy pedig azoknak a felhasználásával foglalkozzék, és kvázi így őre ezeknek a pénzeknek. Hogy látja, hogy melyek azok a területek, ágazatok Magyarországon, amelyek magas korrupciós, vagy különösen magas korrupciós kockázattal járnak?
12: Hát az építőipar ugye az egy régen a sláger, azt látjuk így a koncentráció elemzésünkben, hogy az építőipari beruházások azok nagyságrendileg ilyen 30-35%-kal vannak túlárazva. A különböző üzleti szolgáltatások azok is ilyen 20-30% között vannak túlárazva. Gyakorlatilag a nagy központosított beszerzések azok tipikusan egy ilyen korrupciós kócpontot képeznek.
11: Ezek a téren autópálya, hidak, ezeket éri, esetleg stadionok, vagy miket értünk, hogy lehozzuk a közérthetőségre?
12: Igen, ez ami most elhíresült, hogy ez a Mohácsi híd. Tehát, hogy ezek a tipikusan nagy infrastruktúrális beruházások, igen, utak, autópályák, hidak, kórházak, stadionok.
11: Igen, a közlekedésről lesz még ma szó ebben a történetben, viszont ami még nagyon érdekes és szintén magas korrupciós kockázatú dolog, az a kommunikációs piac. Mit szól ahhoz, hogy Balázs Gyula cége is elindul az önök antikorrupciós kampányára kiírt közpénzbeszerzésén vagy közbeszerzésén?
12: A közbeszerzési rendszernek a szépsége az, hogy gyakorlatilag bárki elindulhat rajta. Az, hogy ők erre nem tudtak kellő mélységű, meg kellő szakmai kimunkáltságú ajánlatot adni, az tulajdonképpen az is a közbeszerzési rendszernek a szépsége, hogy ez van egy objektív értékelési rendszer. Értelemszerűen mi a létező legjobbat választottuk ki, ahogy ez egyébként egy ilyen rendszerben kéne, hogy működjön. Ugye a közbeszerzési rendszernek az alfája meg az omegája az kéne, hogy legyen, hogy az állam gondos gazdaként bánik a közpénzével, tehát hogy a legjobb ár-értékarányú szolgáltatást veszi meg. Mi azt láttuk egyébként sajnálatos módon, hogy az elmúlt években ez a jó gazda hozzáállás jelentősen sérült.
11: De azért kikerekedett a szem, amikor ez a cég megjelent ott a pályázók közepette. Egyébként ez egyik azoknak a cégeknek, amelyeket Balázsi Gyula könnyek között oda ajándékozott a kontroll stúdiójában a kormánynak?
12: Igen, ez egyike azoknak a cégeknek.
11: Na, mondjon már valamit, hogy csodálkozott-e vagy sem.
12: Hát én azt éreztem, hogy az a renomé, amivel a Lanz csoport rendelkezett abban az időben, az nem feltétlenül teszi őket alkalmassá arra, hogy az integritás hatóság korrupciális törekvéseit támogassák, meg propagálják. Igen, ezt ugye azon a ponton én azt gondoltam, hogy ez nem biztos, hogy teljesen jó ötlet, de nem volt választása a hatóságnak, ugye a hatóság mindenben követel jogszabályi környezet, és betartja a rá vonatkozó jogszabályokat és törvényeket, úgyhogy természetesen fogadtuk az ő ajánlatokat, és természetesen átment egy kellő objektív értékelésen. Ezen az értékelésen sajnos, vagy hál' Istennek ezen a ponton azt gondolom, hogy nem ők nyertek.
11: Mit gondol attól, hogy megváltoztak a közbeszerzési törvények? Ettől csökkenni fog önmagában a korrupciós kockázat, és ha nem, akkor ki az, akinek dolga, hogy erről gondoskodjék?
12: Hát önmagában a törvény megváltoztatása nem csökkenti szignifikánsan a kockázatot. A törvényt ugye be kell tartani, meg be kell tartatni. Ez részben a hatóságnak is a feladata, részben az egyéb rendvédelmi szerveknek, igazságszolgáltatásnak a feladata. Azt gondolom, hogy nagyon hosszú út van még előttünk ahhoz, hogy kell integritás erősítő lépéseket tegyünk a társadalom egésze felé, illetve a gazdaságban olyan intézkedéseket, meg olyan kontrollcsomagot vezessünk be tulajdonképpen, ami segíti a közpénzek felelős felhasználását.
11: Van itt még egy dolog, hogy Vindis László, az állami számvevőszék vezetője, a fővárosi törvényszéken kezdeményezte az ön elnöki jogviszonyának megszüntetését az integritás hatóság élén. Mit gondol erről, és meg én azt sem értem, hogy miért éppen Vindis László?
12: Hát az állami számvevőszéket jelöli ki a törvény bizonyos lépések megtételére. Én ezt nem kívánom ezen a ponton tovább kommentálni, én azt gondolom, hogy a nem bölcs döntés volt, de ezt mondom, nem kívánom tovább kommentálni ezen a ponton.
11: Igen, hát végül is van egy eljárás, aminek a végén majd gondolom, majd még beszélünk erről a dologról, ugye?
12: Igen, hát ebből most ugye lesz egy per, ez a per most el fog húzódni viszonylag sokáig, aztán majd meglátjuk, és igen, értelemszerűen szívesen beszélgetek majd erről útközben, ahogy megyünk előre.
11: Bíró Ferenc, az integritás hatóság elnöke, köszönöm szépen, hogy itt volt velünk, viszonthallásra.
12: Köszönöm szépen, viszonthallásra.
6: Esti Gyors.
11: Eddig az elmélet, és most jön a gyakorlat, voltak éppen azonnal kapcsolódva ez a történethez. Segesvári Csaba, az Átlátszó munkatársa van itt velünk. Szervusz, jó estét!
7: Szervusz, jó estét kívánok!
11: 1000 milliárdokat költött az Orbán kormány autóutakra, hidakra és így tovább. Ezekhez kértél ki adatokat, közbeszerzési adatokat, és nagyon érdekes következtetésekre jutottál, hogy csak egyet mondjak, ami mindjárt az leadben is szerepel, hogy 100 év alatt térülhetnek meg az M44-esre költött állami 100 milliárdok, ez ugye a Kecskemétet Békés Csabával összekötő út. Milyen adatokat kaptál, és hogyan számoltad ki belőle azt, hogy mi az, ami, hát jó példája az vagy elszólt közpénzeknek?
7: Ugye nem közbeszerzési adatokat kértünk, hanem UDI adatokat. Ezzel arról már korábban érdeklődtünk az akkori UDI szolgáltatónál, hogy az egyes autópálya szakaszokról mennyi UDI-ja szednek be. Ezt 2 évvel korábban már megpróbáltuk, akkor nem kaptunk érdemi választ. A kormányváltás után egyébként a közérdekű adatigénylések adott válasz megváltozott. Magyarán érdemben válaszolnak arra, amire kíváncsiak vagyunk. Ezeket az UDI bevételeket néztük meg 2024-re, 2025-re. Az, hogy jön ki, az, hogy az M44 100 év alatt, ez ennyi gyakorlatilag. Tehát még 2024-ben 11 milliárd forintnyi UDI-at szedtek be belőle, 2025-ben 4,4 milliárdot. Ezt lehetne szépíteni többféle matematikai modellel, ez persze ez csak egy ilyen egyszerű lefordítása, de a nem megtérülő kategóriába tartozik ez az autóút. Ugye az M40-ig ez nem autópálya, az csak autóút.
11: A 2014-es Nemzeti Közlekedési Infrastruktúra Fejlesztési Stratégia nyilvánvalóan tette, hogy az Orbán kormánynak, az akkori Orbán kormánynak az a prioritása, hogy az autóutak épüljenek, hogy a nagyvárosok összeköthetők legyenek autópályákkal, hogy az országhatárokból is kivezessenek autópályák, és az alsóbrendű utak hálózata is komfortos legyen. De hogy tűnik azokból az adatokból, autópályadíj adatokból, amelyeket te látsz, hogy átgondolták-e, hogy ténylegesen van-e erre szükség?
7: Ugye mindig vizsgálni kéne egy társadalmi hasznosságot, tehát az, hogy legyen-e autópálya vagy nem, az nem annak a nem szabadna annak a kérdése lenni, hogy egyébként politikailag eldöntjük, hogy akkor költsünk rá vagy sem. Ugye előbb az integritás hatóság elnöke arról beszélt, hogy az építőiparban borzasztó magas a korrupciós kockázat. Értelemszerűen minél több pénzt oda bemegyek, beküldök, annál többet lehet belőle elvinni, és ugye itt jön elő az a dilemma, hogy hát hogy lopják el, hogyha megépül. Igen, tehát el lehet úgy lopni pénzt, hogy közben meg is épül valami, úgyhogy sokkal többért épül meg. És innentől kezdve kell elgondolkodni azon, hogy bizony, például a mohácsi beruházásnak is a több mint 300 milliárdos beruházása, az valójában kinek éri meg. Tehát annak éri meg, aki ezt a munkát elvégzi. Sokkal magasabb áron, mint amire egyébként szükség lenne. Tehát ez egy eléggé zárt gondolatkör, ki lehet ezt következtetni, hogy kinek jó az, miközben úgy ott az a nem lebecsülendő az a pár tízezer embernek az öröme, hogy ott lesz egy híd, de hát könyörgöm, tehát hogyha nekem van évente elkölthető mennyiségű pénzem közútfejlesztés, akkor nem biztos, hogy egy helyre öntöm az egészet. És hogyha már a 2014-es stratégiáról beszélünk, ugye amellett, hogy épültek mindenfelé autóutak, autópályák, a közúthálózatra nem jutott pénz.
11: Meg hát karbantartani is kell természetesen a közutakat, és abból is tulajdonképpen lehet lopni.
7: Hát ne fogalmazzunk így, tehát mindenen lehet keresni. Tehát azon, hogy keres egy vállalkozó egy útépítésen, vagy egy útfelújításon, azt szerintem teljesen normális, tehát senki nem fog ingyen dolgozni. Itt nem az a kérdés, hogy keresnek-e rajta, hanem az, hogy esetleg úgy centralizálják a közbeszerzéseket, az útépítéseket, mint ahogy történt az elmúlt évben, és azt látjuk, hogy azoknak az útkivitelezőknek a tulajdonosai jaktokat vásárolnak, és 100 milliárdos vagyonokat halmoznak fel, akkor az azt jelenti, hogy ott jóval több pénz ment keresztül a rendszeren, és ugye ez ráadásul még csak az igazolt, tehát ezek a látható, ezek a könyvelt számok. Tehát semmi nem indokolja például annak a mohácsi beruházásnak a létrejöttét. De ezt egyébként maga annó a Lázár János vezette minisztérium is leírta, hiszen a kötelező hatástanulmány is leírta, hogy pár száz autóra építenek meg. Ilyet sehol nem csinálnak a világon.
11: Ja, ráadásul ezt a Szégy László tulajdonában levő Duna Aszfalt Kft. Kivitelezi, és az utolsó pillanatokban az Orbán kormány által vezényelt utolsó pillanatokban a választás előtti napokban meg további 97 milliárd forintot fizettek ki, és kétszer kétsávosra alakítják ki kétszer egysávos helyet, és ráadásul kifizettek valamit, ami nem készült még el.
7: Igen, előlegben megkapják, és ráadásul én mondom, mindent megértek, és nem arról van szó, hogy ne örüljenek azok az emberek, akik ott élnek, hogy épül egy Duna híd. De tehát meg kell nézni, a cikkünkben azt is bemutattuk, hogy az elmúlt években hol épült Duna híd. Ugye mindenhol az a magyarázat, hogy majd ott fog keresztül vezetni az út, és az mennyire fontos. 2007-ben megépült a Dunaújváros Dunavecse közötti Pentele híd, akkor járon 54 milliárd forintból. 2007-ben, az 19 éve van. Nincsen folytatása egyik oldalról se. Utána megépült 2024-ben a Tomoripál híd Paksnál, annak sincs a két irányba folytatása. A Szent László híd Szekszárd Dusnoknál, amire azt mondták, hogy majd az M9-es vezet, 2003 óta ott van, alig használják, nem vezet egyik irányba se sehova. És akkor most építenek még egyet Mohácsnál, ami szintén nem vezet sehova, mert nincsen normális közúti összeköttetése. Tehát egyébként a másik dolog, ami látszódik, hogy a Paksi híd megépült 3 év alatt. Tehát, hogyha azt nézem, hogy Szekszárdnál 21 év alatt, vagy 23 év alatt nem épült út, akkor úgy gondolom, hogy a hidat építeni tényleg akkor kell, amikor már odaérünk. Tehát ugye ez kicsit ki van fordítva a mondás, de akkor kell megépíteni hidat, amikor szükség van rá, nem amikor majd tervezzük. Épült a Dunán 1-2-3, most épül a negyedik olyan híd, aminek nincsen két irányú csatlakozása. Tehát maximum annak jó, aki ezen keres.
11: azt is kiszámoltad, hogy annak a hídnak a költségéből a teljes Budapest-Pécs villanymohás vasútvonalat rendbe lehetett volna tenni, és jóval megrövidült volna az út a települések között, és ez lényegesen több embernek jelentett volna normális közlekedés. Ezek föl sem merültek, tehát annyira az autóút, autópálya építés, a prioritás meg a híd, hogy ezzel nem is számolt a kormány, hogy tudod?
7: Hát ezt ugye Vitézi Dávid mondta, nem én számoltam ki. Tehát ugye ezek a Vitézi Dávidnak a szavai. De azért azt elmondhatom, hogy mi már tavaly decemberben, amikor ugye ez a projekt elindult, akkor volt a Vitézi nálunk még az átlátszóba, podcastba, és beszéltünk róla. És akkor, tehát akkor csak hogy nagyságrendileg értsük, évente a MÁV pályafenntartásra 40 milliárd forintot költ el. 40 milliárdot egy év alatt. Ehhez képest egy darab útra, hídra 400 milliárdot. Tehát az a MÁV-nak 10 évnyi költségvetése. Tehát ilyen őrületes számokról beszélünk. Tehát most, hogy ez a villányi vonal felújítása, azt a Vitézi Dávid pontosabban tudja, hogy az mennyibe kerül. Tehát hogyha csak a pálya fenntartása 40 milliárd jut a MÁV-nál egy évre, tehát bődületes számokról beszélünk.
11: Még így a végén csak egy nagyon kedves példát idézek a cikkből, hogy nemrégiben valaki 40 kilométeren át szembe tudott menni az adás elején emlegetett Kecskemét-Békés Csaba úton. Ez valós? Ismeritek, ha láttátok? Látta valaki?
7: Igen, sajnos ez valós. Annyira elenyésző a forgalom rajta, hogy ez megtörténhetett. Én örülök, hogy nem lett ebből baleset. Még egy fél mondat erejéig, amikor legutóbb arra jöttünk, hogy az M44-esen kicsi a forgalom, rengeteg olyan kritikát kaptunk, mert hogy mi nem akarjuk, mert hogy mi ellenezzük, hogy az emberek autópályán közlekedhessenek. Szó sincs erről. Forgalomhoz kell tervezni az utakat. 2014-ben is leírták, normális elkerülők kellenek, normális közúthálózat, és akkor lehet közlekedni akár néhány helyen, kétszer egy sávra, hogy lehet sem kényelmesen előzni. Nem arról van szó, hogy ne közlekedhessenek normálisan, de nálunk valamiért ugye ez az autópályára priorizáció, aminek egyébként a végeredményét ilyen tizenpár év táblatból látjuk, egyszerű az oka, aki ezen keresett, az nagyon jól keresett rajta.
11: Segesfári Csaba, az átlátszó munkatársa, köszönöm, hogy elmondtad mindezt nekünk. Szervusz, szép estét!
7: Én köszönöm, minden jót!
6: Esti Gyors, a hírek háttere.
11: Ugye mindazt, amit erről eddig beszéltünk, az alapvetően a sajtó tudja ellenőrizni abban az esetben, hogyha sajtóként működik. Szalai Dániel, a Média egy médiapiaci portál alapítója van velünk. Szervusz, jó estét!
13: Jó estét kívánok!
11: Hát két nagyobb hírünk is van, két személyi változás. Felmentették dr. Koltai Andrást, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság elnökét, és az Országgyűlés Művelődési Bizottsága holnaptól Horváth P. Andrást a MTV és a Duna Média Szolgáltató élére nevezte ki. Kezdjük Koltai Andrással. Mi az ő jelentősége, mi az, ami miatt le kellett ilyen sürgősen cserélni egyetem, mi a hatóságnak a dolga?
13: Igen, hát Koltai András nagyon sokat tett azért, hogy a magyar médiaszabadság helyzete jelentősen romoljon az elmúlt években Magyarországon. Mondhatjuk azt, hogy a média pluralizmus egyik leépítője volt, rendkívül kártékony figuráról beszélhetünk. Több frekvencia visszaélés ügyében is érintett volt olyan értelemben, hogy tagja volt annak a médiatanácsnak, amelyik megszavazott jogellenes döntéseket.
11: Hogy nem utogassunk haza a klubrádióba.
13: Például a Budaörs rádióval kapcsolatban őket is elnémította a hatóság évekre, és aztán egyébként a bíróság az ő esetükben már Magyarországon is megállapította a jogsértést a kúria, több év után kapták vissza a jogosultságukat, ugye a klubrádió esetében pedig Strasbourgba, illetve a Nemzetközi Bíróságig
11: kellett elmenni.
13: Szóval Koltai Andrásról a Budaörs Rádió jut eszembe elsődlegesen, mert annak a tanácsnak tagja volt, amelyik ezt megszavazta, de több más ügyben is kompromitálódott a neve. Volt Békés Csabán is a médiahatóságnak olyan vitája, ahol Andy Vajnáék el akartak venni egy helyi rádiótól frekvenciát, és a média tanács őszörös meg ezt meg is szavazta. Majd ez a rádió bírósághoz fordult, és végül nyert, amelyiktől elvették volna a frekvenciát, mert hogy egyébként egy olyan pályázaton osztották ki a Andy Vajnáéknak a frekvenciát, ahol Andy Vajnáék az alapvető kötelezettségüknek nem tettek eleget, egy úgynevezett speciális bankszámát kellett volna létrehozniuk, és ennek az igazolását beküldeni, amíg a támasztja, hogy az első három havi működésre vonatkozó költség rendelkezésre áll elkülönítve, tehát nem lehet hozzáférni, és ilyen igazolást nem kapott a média tanács. De ennek ellenére annak idején Vajnáékat hoztak ki győztesnek, és a helyi rádiósokkal szemben döntött a média tanács, amelyiknek ugye Kultai is tagja volt. Szóval hosszan lehetne még sorolni egyébként ezeket a különféle ügyeket.
11: Ez a digitális rádiózás megszüntetését, ami egyébként több rádiónak is valami mencsárat jelentett volna.
13: Így van, tehát a DAB-ot, ami a DAB Plus, a Digital Audio Broadcasting, egy nagyon fejlett modern technológia, amit Európában egyébként kötelező szabványá tett az Európai Unió, tehát minden egyes mai autóba beépítenek a DAB technológiát. Na ezt ő itt Magyarországon megszüntette ennek a sok éve tartó kísérleti üzemét, amin egyébként a Klubrádió is elérhető volt, és ami egy menekülő útvonal lehetett volna akkor, amikor a Klubrádiótól elvették az analóg, az FM frekvenciáját. Szóval hát ez is aztán még egyébként csak egy érdekesség, hogy az egész médiahatóságnak a transzparenciája jelentősen csökkent az elmúlt években, amiről szerintem sokat elmond, hogy még az előző elnök Karas Mónika, aki 21-ben köszönt le a posztjáról, az ő idejében még válaszolgattak időnként valamit a média egy különböző újságírói kérdéseire, de onnantól fogva, hogy Koltai András lett ennek a testületnek a vezetője, soha egyetlen egy kérdésünkre sem kaptunk választ, de tényleg a legalapvetőbb és legegyszerűbb kérdésekre sem, vagy amikor jeleztünk nekik valamit, hogy elütöttek valamit, vagy nem stimmel egy rádió neve, egy közlemény, még arra sem válaszoltak soha.
11: No igen, szóval minden esetre Koltai András 2030-ig lett volna a hatóság élén, és azt is hozzátehetjük mindezekhez a technikai, vagy nem tudom én, egyéb döntéseihez, hogy úgy általában az, hogy így döntöttek, ezzel hozzájárultak ahhoz, hogy egyre több álhírjogatás, dezinformáció legyen jelen a magyar médiában, és ugyanezt történt egyébként, ez köztudott, a magyar televízió és a közmédia teljes konglomerátumában. Na most ide kineveztek P. Horváth Andrást valamilyen vezetőnek. Mit tudunk, mit tudsz erről közelebbit?
13: Igen, mindenkit meglepett egyébként egy picit a mai döntés. Én ott voltam a parlamentben a művelődési bizottság szavazásán, és amikor elmondták, hogy dr. Horváth P. András jelölte a Tisza, akkor igazából senki nem tudta megmondani, hogy ő kicsoda pontosan. Aztán természetesen mi rögtön utána néztünk. Annyit sikerült megtudni róla egyelőre, hogy több évtizede oktat a budapesti kommunikációs főiskolaként, indult, ma már egyébként Budapesti Metropolitan Egyetemként működő intézményben jogi alapismereteket, gazdasági jogot és etikát, illetve néhány évvel ezelőtt címzetes egyetemi docensnek is kinevezték. Ami fontos lehet viszont, hogy az ő kinevezése ugye csak egy átmeneti időre vonatkozik, addig, amíg a végleges vezetőt pályázati úton ki nem választják, tehát itt lesz egy nyilvános pályázat, ő gyakorlatilag ezt az átmenetet vezényli le, illetve átvilágításokat hajt végre, tehát nem annyira média szakmai munkát fog végezni, hanem inkább itt jogi természetű dolgokról van szó, ugye itt át fog alakulni az intézmény, hamarosan ugye az MTVA, Duna Média Szolgáltató egybeolvad, illetve lesz külön egy MTI újra, tehát itt nagy céges változások várhatóak a struktúrában. Ennek az előkészítése nyilvánvalóan jogi lépéseket igényel, úgyhogy az ő dolga lesz ennek a levezénylése, illetve hát az átvilágításoknak a lefolytatása.
11: Minden esetre a Fidesz és a Mi Hazánk, azaz az ellenzék tiltakozott az ellen, hogy őket nem vonták be ebbe a procedúrába. Ez egy akceptálható szempont? Tehát, hogy azzal, hogy ő csak egy átmeneti ember lesz, akkor ezzel ki lehet-e őket hagyni?
13: Én számomra az volt a furcsa, hogy nem hallgatta meg a bizottság a jelölteket, tehát nem kaptak bemutatkozási lehetőségeket, nem kérdezhettek tőlük a politikusok, azért még egy ilyen átmeneti időszakra is szerintem illő lett volna őket megkérdezni. Ezt egyébként a Tisza az indokolt, hogy annyira sürgős most ezt a helyzetet kezelni, hogy gyorsan kell dönteni. De valóban szóval furcsa, hogy a fotókat is úgy kellett levadászni az ügyvédi irodának a Facebook oldaláról, ahol az új vezető, dr. Horváth P. András dolgozott, tehát hogy ott nem láttuk a közönség soraiban sem, a távolétükben hoznak döntéseket, az egy picit furcsa. Egyébként ugye a másik jelölt az Virághalmi Sarolta volt. Vele kapcsolatban azért érdekes elmondani, hogy a Mi Hazánk, amikor kiadott egy közleményt, akkor abban nem szerepeltették, hogy ő néhány évvel ezelőtt a Hír TV-nek volt az egyik munkatársa. És egyébként mi írtunk is egy cikket arról, hogy a Mi Hazánk táborát is megosztotta az ő jelölése, többek között azért is, mert nemrégiben a Vadhajtások főszerkesztőjével volt egy furcsa interjúja a Magyar Jelen című labban, illetve egyébként még a Mi Hazánkon belül is vannak különböző konfliktusai. Szóval ő volt ugye a másik jelölt, a Fidesz pedig nem jelölt senkit, mondván, hogy ő nekik az nem tetszik, hogy itt a jelölteket eleve meg sem hallgatják. Egyébként ezzel a kritikával én is egyet tudok érteni.
11: Szalai Dániel, a Média egy médiapiaci portál alapítója. Köszönöm, hogy követted és elmondtad az eseményeket. Szervusz, viszontlátásra.
13: Köszönöm az érdeklődést.
6: Esti gyors.
11: Egyre kevesebb a házi orvos és nagyságrendekkel nő évről évre a számuk, vagyis csökken évről évre a számuk. A különböző kimutatások szerint Kunes Zsombor egészségügyi elemző van itt velünk. Jó estét kívánok!
14: Jó estét kívánok!
11: Mennyiben köthető ez a 2023-ban megkezdett úgynevezett ügyeleti reformból? Mennyire következik, mennyire ijesztette el a házi orvosokat attól, hogy amúgy is kevesen vannak, de hogy a praxisukat felvegyék vagy folytassák?
14: Én úgy gondolom, hogy eléggé erősen és eléggé erősen azon háziorvosi réteget ijesztette el, amelyek na 40-50-es korosztályba tartozik, hiszen nem akarnak ők már ügyelni, nem akarnak ebben a rendszerben úgy részt venni. Ráadásul ez az ügyeleti rendszer, ez olyan ellátás és kényszeríti a háziorvosokat, amelyekre ők nincsenek felkészülve, tehát ők a sürgősségi ellátásra, mentő ellátásra abszolút nincsenek felkészülve, jelentős részük, mert nyilván van olyan háziorvos, akinek van ebben tapasztalata, de elég kevés, és ez abszolút beteg biztonságot is veszélyeztetett ez az egész ügyeleti rendszer átalakítás. Én ezt akkor leírtam, akkor elmondtam. Azt lehet látni a számokból, hogy az átalakítás kezdete után két évvel kétszer annyi házi orvosi praxis, tartósan betöltetlen házi orvosi praxis keletkezett, mint előtte négy év alatt. És még ehhez nem adtuk hozzá azokat a házi orvosi praxisokat, amelyek nem tartósan betöltetlenek, hanem csak betöltetlenek, hiszen még egy éven belüli a felmondás.
11: Volt nemrégiben a Népszavában egy cikk, amelyben Cserné István verőcei háziorvos ellátási sivatagoknak nevezte az országnak több részét, ahol gyakorlatilag nincsen stabilan és elérhető a háziorvos. Hogy látja, hogy merre vannak és mekkorák lehetnek ezek a sivatagok?
14: Ez most már Budapestet is elérte, tehát nem kell nagyon a nagyon szegény részek fele elmenni, ahol ugye kezdődött értelemszerűen a háziorvos körzetek kvázi megszűnése, vagy tartósan betöltetlen háziorvosi praxisoknak a száma, az ott indult el, és ott nőtt, ahol viszonylag elmaradott térségekben, ahol a háziorvos maga sem tudott, mondjuk egy gyerekét nem tudta hova iskolába vinni. Tehát itt ez egy sokkal összetettebb történet, mint pénz, mert itt kell egy infrastruktúra, kell ahhoz az életek egyéb része is, amelyek mondjuk vonzóvá tesznek egy praxist. Szóval ott indultak el, de ez most a Budapesten is előfordul, sőt Budapest elitebb kerületeiben is sokszor nagyon nehéz háziorvos találni.
11: El szokott az is hangozni, hogy az alapellátás finanszírozása nem a nagyobb, minőségi praxisok fele tolja az orvosokat és az egész személyzetet, hanem a költség minimalizáció fele. Ez így van?
14: Nem lenne ezzel probléma egyébként, hogyha valamilyen racionális, minimális számot hoznának be a háziorvosi ellátásba, és azzal se lenne probléma, hogyha átalakítanak a háziorvosi ellátást, észszerűsítenék, mert jelenleg azért észszerűtlen teljesen, hiszen nagyon sok helyen a háziorvosi szolgáltatás munkaidő után egyáltalán nem elérhető. Ez nonsens egyébként. Egyrészt, másrészt pedig nem csak nem elérhető munkaidő után a háziorvosi praxis, hanem Na bocsánat, maradjunk ennél a tracknél, nem elérhető. Szóval ez teljesen nonsense szerintem ez a történet. Én azt gondolom, ja, és a másik igen, hogy 4 órában dolgozik ugye a háziorvos, a másik 4 órában ők úgynevezett készenlétet adnak. Van, aki ezt a készenlétet nagyon becsületesen arra használja, hogy kijárjon betegeket látogatni, és van, aki ezt a készenlétet arra használja, hogy egyébként egyéb ügyeit intézze, ami nem az orvosi praxisával összefügg. Na most ez lenne a cél, hogy a háziorvos az legalább 6-8 órán keresztül elérhető legyen naponta, én szerintem, és a munkaidő után is. Tehát lenne mit észszerűsíteni a háziorvosi ellátáson, az is igaz, hogy mint a háziorvosi praxis, vagy a háziorvosi korfa nagyon előregedik, és nagyon elregedő, nagyon sok háziorvost ez visszariasztani, és további tartósan betöltető praxisok jöhetnének létre, de hát valahol el kell kezdeni azt a fajta reformot, hogy a háziorvos az valahogy úgy képezze az egészségügyi ellátás egységének az alapját, hogy az értelmezhető legyen, mert ami most van, az nem az.
11: Hát igen, folytatjuk majd innen Kunen Zsombor egészségügyi elemző. Köszönöm szépen, hogy eljutottunk ideig, viszonthallásra.
14: Köszönöm, viszonthallásra.
6: Esti Gyors, a hírek háttere.
11: Ellentmondásos hírek érkeznek mostanában az igazságszolgáltatás és a nyomozóhatóságok portálja körül. Van, aki azt mondja, hogy na lám-lám, mégiscsak tudják végezni a dolgokat, hogyha engedik őket, és hogy be vannak tervezve ügyek, események, amelyekben eljárnak és szakszerűen járnak el. Laco Adrián ügyvéd van itt. Jó estét kívánok! Aki viszont azt mondja, hogy sok tekintetben kettős mérce érvényesül, mert miközben úgynevezett kisebb ügyekben letartóztatásban tartanak volt polgármestereket, vagy a nemzeti kulturális alappal kapcsolatos ügyekben különböző döntéshozókat, addig például szabadon mászkál Orbán Viktor volt főtestőre, aki jelenleg a Fidesz biztonsági igazgatója. Hogy is van ez?
15: Azt nem mondom azért, hogy szegetlenül kisebb ügyekben, hiszen nyilván a parkfenntartási botrány, vagy az NKA botrány nem nevezhető kisebb ügynek, de az biztos, hogy ott is olyan személyek érintettek, akiknek a személykörülményeik rendben vannak, valószínűleg megbízható egzisztenciával rendelkeznek, tehát nem ilyen jellegű okból tartják őket letartóztatásban, hanem tartanak az összebeszélés veszélyétől, tartanak a szökés elrejtőzés veszélyétől. Én megmondom őszintén, nem látom a különbséget ebből a szempontból a TEK volt vezetője, és például az óbudai polgármester, vagy a második kerületi polgármester között. Az előbbi ugye hónapokat töltött letartóztatásban, az utóbbinak éppen most hosszabbították meg a mai napon a letartóztatását októberig. Ehhez képest Hajdú Jánosnál nem, hogy a letartóztatás nem jött szóba, de még őrizetbe sem vették.
11: Szabad lábon védekezhet, és most a Fidesz biztonsági igazgatójával nevezte ki Orbán Viktor biztos, ami biztos. Ugye az az ügyvédiroda képviseli az aranykonvoj ügyben sértettek ügyét, ahol ön is dolgozik. Hogy látja, hogy mennyire magányos harcos Hajdú János, mennyire van annak valamilyen fajta veszélye, hogy összebeszél azokkal a nem kisrangú emberekkel, a NAV-tól elkezdve többféle hatóságig, akik szerepet játszhattak ebben a konvoj ügyben?
15: Hát annyira látom ennek a veszélyét, hogy éppen a napokban tudtuk meg, ugye egy oknyomozó újságíró révén, hogy egyeztettek, tehát például Hajdú János, Orbán Viktor és még mások, akiknek a neve felmerülhet ebben az ügyben, egészen biztos, hogy egyeztettek, hiszen erről ilyen találkozóról fénykép is készült, és nyilvánvaló, hogy tehát erre mindenki, aki a józan eszét használja, rájön, hogy ennek a veszélye igenis fennáll. Hajdú János, ugye nem csak az a kérdés, hogy a lehetség és bűntársakkal egyeztete, hanem hát ő nagyon sokáig nagyon-nagyon fontos pozíciót töltött be egy szervezetben, ami egyébként alapvetően hierarchikusan működik, tehát rengeteg ember, aki ebben az ügyben tanúvallomást tudna tenni, a közelmúltig a beosztottja volt, tőle függött. Ezek a kapcsolatok nem múlnak el egyik napról a másikra, és ehhez képest gondolja azt az ügyészség, hogy ő semmilyen módon nem tudná befolyásolni a bizonyítás menetét, nem tudna befolyást gyakorolni a tanukra. Megmondom őszintén, hogy lehet ezt üdvözölni, hiszen védőügyvédként nagyon sokszor kell érvelnünk éppen az ellenkezője mellett, mert ennél jóval kevésbé megalapozott esetekben is az ügyészség úgy látja, hogy a terhetnek lehetősége van befolyásolni a bizonyítást, hát ha Hajdú Jánosnak nem, akkor nem tudom, hogy kinek.
11: Mit gondol, Hajdú János fog-e egy percet börtönbe tölteni, ugye megoszlanak a vélemények, és megoszlanak a vélemények azok között, hogy előbb-utóbb ő, tovább a titkosszolgálatok, további tekesek és minden résztvevő együttműködésével vagy közreműködésével eljutnak a szálak Orbán Viktorig, vagy ellenkezőleg ugye azt is szokták mondani, hogy a maffia állam meglévő rendszere vagy volt rendszere szerint mindenféleképpen az utolsó cseppvérükig is védeni fogják Orbánt.
15: Hát arra én nem építenék, hogy Hajdú János lesz az, aki olyan vallomást tesz, ami alapján Orbán Viktorig el lehetne jutni egy gyanúsítással, de én azt hiszem, hogy nem is kell, tehát én nekem meggyőződésem, hogy már rendelkezésre állnak olyan vallomások, amivel el lehet indulni az igazi döntéshozók felé, illetve éppen a napokban magunk is rámutattunk az ügyészségnél, hát ha nem értek össze a szálak, hogy éppen az ügyészség valamelyik beosztottja volt az, aki a másik ügyben, az idegenrendészeti ügyünkben megtekintette azokat a titkosszolgálati jelentéseket, amire az ukrán állampolgárok kiutasítását alapozták, és úgy találta, hogy nem voltak alaposak eleve. Tehát az a jelentés, ami az egész ügynek a kiinduló pontja volt, az eleve nem tartalmazott ezek szerint olyan adatokat, amikből nemzetbiztonsági kockázatra lehet következtetni. Mi ugyan nem láttuk ezt a jelentést, mert nekünk nem mutatták meg, de az ügyészség maga nyilatkozott arról az idegenrendészeti ügyben, hogy nem volt alapos eleve a kiutasítás. Ebből arra kell következtetnünk, hogy aki ugyanezt a jelentést látta, például Orbán Viktor is egészen biztosan, nem hihette, hogy valós kockázat, illetve valós bűncselekmény gyanúja merülne föl a pénzszállítmánnyal kapcsolatban, annál is inkább, mert azóta megtudhattuk, hogy a büntetőeljárásban, a pénzmosás miatt folyó büntetőeljárásban az égvilágon semmit nem találtak, vissza is adták a pénzt.
11: Az a kérdés, hogy Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyészsége alatt valaha is megnyugtatóan rendeződhet-e helyzet, vagy kiderülhet-e az igazság, illetve hogy vannak olyan hírek, és hogy tulajdonképpen az ügyészségen belül is sokan szeretnék megbuktatni a legfőbb ügyészt.
15: Ebben a formában nem tudom, de arról nekem is van információm, hogy valóban mondhatni két pártra szakadt az ügyészség, mármint azok az ügyészek, akik ezzel az ügyel bármilyen módon kapcsolatba kerültek, mert valóban vannak olyanok, akik érzékelik, hogy lenne törekvés arra, hogy ezt minél egyszerűbben és fájdalommentesebben fejezzék be ezt az ügyet, magyarul, hogy ne menjenek mélyebbre, ne nyúljanak följebb, és vannak olyanok, akik pedig a szakma szabályainak megfelelően szeretnék lefolytatni ezt a nyomozást. Én azt gondolom, hogy teljesen nyilvánvaló, hogy a legfőbb ügyész ebben ellenérdekelt, hiszen ő maga is döntéshozó volt az alapügyben, amiben úgy döntöttek annak idején, március elején, hogy ezt a rajtaütést, ezt az elfogást végrehajtják. Tehát tőle egy elfogulatlan és valóban szakmai nyomozás felügyeletet várni, az szerintem illúzió.
11: Önöknek, mint a sértettek jogi képviselőjének, mi volna a megnyugtató megoldás?
15: Hát én szeretném látni, hogy a jogellenes fogvatartáson túl elindulna a nyomozás abba az irányba, hogy ez az intézkedés, ez eleve törvénytelen volt, tehát nem csak az, hogy esetleg a TEK beosztottai túlzásokba estek a végrehajtás során, hanem az egész akció úgy, ahogy van, törvénytelen volt, visszaélésszerű volt, és politikailag motivált.
11: Laco Adrián ügyvéd, köszönöm szépen, hogy velünk volt, viszonthallásra.
15: Viszonthallásra.
6: Esti gyors.
11: Súlyos válság alakult ki a javító intézetekben, a szakember hiány veszélyezteti az intézetek működő képességét. Erre írta fel a figyelmet a Pedagógusok Szakszervezete gyerekvédelmi tagozata kormánynak írt nyílt levelében. Tóth Tündét, az érdekképviselet alelnökét, Szénási Sándor kérdezte a reggeli gyorsban.
16: Azt olvasom, hogy a szökések száma is emelkedik, ami azt jelenti, hogy maguk a gyerekek is tűrhetetlennek érzik a helyzetet, és hát akkor jön egy újabb probléma, fölkutatni őket, meg imádkozni nekik, hogy visszakerüljenek, szóval valami rettenetes állapotok lehetnek. Ez mikortól datálódik, mert mintha a legutóbbi időben lobbant volna be ez ennyire?
15: Igen, egyébként a javítóintézetek is úgy unblock a gyermekvédelem helyzete a kampányban is egy fontos téma volt, hogy a javítóintézetekben számos változás történt, hiszen a büntetés végrehajtás alá kerültek ezek az intézmények. Az intézményekben lévő gyerekek is ugye hallották a híreket, és a magas szökési ráta is azt bizonyítja, hogy hatalmas nagy a kiszámíthatatlanság a rendszerben, sem a rendszerben lévő gyerekek, sem pedig a rendszerben lévő munkavállalók nem tudják, hogy mi lesz a sorsuk a jövőben.
17: hiszen azóta sem történt semmi a javítóintézetekkel kapcsolatban, és a helyzet azonnali beavatkozást kíván, hiszen a bizonytalanság miatt számos kolléga hagyja el a pályát. Információink szerint már olyan magas a szakember hiány, hogy ez gyakorlatilag az alapellátást veszélyezteti az intézményekben.
16: Az első lépésnek annak kéne lenni, hogy a BV-től elveszik őket?
17: Igen, egyébként a PF bejelentkezett már Gyurkó Szilvi államtitkárhoz, méghozzá június 10-én küldtük el számára a levelünket, hogy szeretnénk, ha megkezdődne a párbeszéd a javítóintézetek helyzetéről. Gyurkó Szilvia maga is azt nyilatkozta, hogy 90% az esély arra, hogy a javítóintézetek visszakerülnek a gyermekvédelembe, a büntetés végrehajtás alól. Nem tudjuk, hogy mit takar az a maradék 10%, de mindenképpen azt sürgetjük, hogy ez az intézményrendszer kerüljön vissza a gyermekvédelembe. És ezt nem csak a PS sürgeti, hanem a Gyermekjogi Civil Koalíció is átadott egy nagyon átfogó, alapos szakmai anyagot Bódis Krisztának még május végén. Ebben az anyagban szintén az szerepel, hogy elengedhetetlen, hogy a javítóintézetek visszakerüljenek a gyermekvédelembe.
16: Igen, ez a kormány még csak 50 napja működik, de talán nem túlzott türelmetlenség kicsit csodálkozni azon, hogy a minisztériumnak még nem volt ideje önökkel szóba állni, vagy megbeszélni a problémákat, mert valami ilyesmit vettem ki a szavaiból.
17: Igen, ugye a bizonytalanság egyik fő oka, hogy maguk az érintett dolgozók sem tudják, hogy kihez tartoznak egészen pontosan a javítóintézetek, tehát ki a felelős, akihez lehet a kérdéseinkkel fordulni. Ugye mi Gyurkó Szilviához jelentkeztünk be, és vele szeretnénk elkezdeni a párbeszédet arról, hogy mi lesz az intézményrendszer sorsa.
16: De még nem kaptak választ?
17: Még nem érkezett válasz a megkeresésünkre.
16: Jó, tehát első pont a kilépés a BV-ből, a második?
17: Lassan 140 éve fennálló rendszer. Egyébként alapvetően jól működött, voltak hibás lépések és hibás döntések az elmúlt időszakban, illetve tudjuk, hogy olyan emberek is bekerültek a rendszerbe munkavállalóként, akik nem voltak alkalmasak ezen feladatok ellátására. Azonban ugye ezekben az intézményekben oktatási folyamatok is zajlanak, tehát például az, hogy a gyermekeket az utóbbi időszakban ide-oda szállítgatták az intézmények között, ahhoz is vezetett, hogy ezeknek a gyerekeknek félbeszakadtak a tanulmányaik. Mind a tanulmányi, mind pedig a nevelési folyamataik megakadtak, megszakadtak, és egyébként az áthelyezések miatt a családdal való kapcsolattartás is bizonytalanná vált. Mi úgy gondoljuk, hogy mivel a kampány egyik fő témája a gyermekvédelem helyzete volt, és a javítóintézetek esetében már odáig fajult a helyzet, hogy azonnali beavatkozást kíván a szakember hiány miatt, ezért szeretnénk, hogyha a párbeszéd megkezdődne az intézményrendszer sorsáról, a munkavállalókat is megnyugtatná az, illetve hát a gyerekeket is, akik az intézményekben vannak, ha tudnák, hogy mi lesz a sorsuk, mire számíthatnak.
6: Esti Gyors, a hírek háttere.
11: Heves orosz drón és rakétatámadás érte éjszaka Kijevet, de ez nem jelenti azt, hogy Oroszország olyan borzasztó jó helyzetben lenne. Ezt kérdezem Németh Andrástól, a HVG külpolitikai szerkesztőjétől. Szervusz, jó estét!
18: Szervusz, jó estét! A kérdésedre válaszolva, egyáltalán nincsen jó helyzetben Oroszország, tehát én úgy érzem, hogy ez a ma hajnali Ukrajna elleni rakétai dróncsapás egy elkeseredettséget tükröz. Tehát Oroszország több mint 70 rakétát és közel 500 drónt lőtt ki. Ezeknek a nagy része Kijevet érte el, és több mint 20-an meghaltak, majdnem 100-an megsebesültek. Egy 90 emeletes lakóház romba dőlt, és nagyon sok civil létesítményt ért még találatra, szegélyedhet találat, katonai célpontokat is, de teljesen egyértelműen tűnik a számomra, hogy ezek a támadások az oroszok, az ukrán társadalmat akarják úgymond megdolgozni, és arra kényszeríteni, hogy beleegyezzen egy ukrán számára előnytelen békébe. És hogy miért mondom azt, hogy ez az elkeseredettséget tükrözi, tehát azért Oroszország 89 régiójában, több mint 60-ban már erős benzinhiány van, a Krímben egyáltalán nem lehet benzinhez jutni, és Ukrajnának teljes mértékben megvan a kapacitása arra, hogy ezt a fajta támadási lendületet fenntartsa. Tehát azokkal a drónokkal, amivel Ukrajna most lövi az oroszországi energiai létesítményeket és útinfrastruktúrát, ezeket már otthon gyártják, és ezekből tudnak annyit gyártani, amennyi elég ennek az offenziának a folytatásához. Tehát Oroszország valóban elvesztette a kezdeményezést az utóbbi hetekben az ukrajnai háborúban.
11: Ráadásul az energiával csak a baj van, mert ugye egyrészt nincs benzin, másrészt meg a kőolaj ára az előbb-utóbb nagyon csökken, illetve már most rendesen lecsökkent, főleg a uráli típusú olaj ára, tehát ez azt jelenti, hogy Oroszországnak a bevételek is csökkennek, és ráadásul az állampolgári elégedetlenség se lehet kutya, hogyha egyszerűen sorba kell állni a benzinért.
18: Pontosan ez történik, és nem csak az olajára megy le, de az aranyé is, és erről nem szoktunk sokat beszélni, de az arany is egy nagyon fontos orosz exportcikk, és ennek az ára is 15-20%-kal csökkent az elmúlt hónapokban, tehát valóban csökkennek az orosz exportbevételek.
19: Kulturton. Herzlich willkommen im Kulturton, dem Kultur- und Bildungskanal auf Freirad. Wir erfahren in der heutigen Sendung, wie Museen in unterschiedlichen Regionen arbeiten und was man anhand von Postkarten alles über die Geschichte erfahren kann. Am Mikrofon für euch Hanna Rosenhammer. Viel Spaß beim Zuhören.